Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Freed